0: Sziget Éva jelentkezem most Budapestről. A népmese különösen anyanyelvünkön a legtisztább ősi forrás. Pont a szájhagyomány, amely nem csal, nem hazudik, adta át leghitelesebben igazságérzetünket és hitünket.
1: Milyen csodás mondás, kérem szépen, milyen csodás mondás. Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, szeretettel köszöntünk mindenkit a TRRR FM 88,5-es hullámhosszán, Rádió Mozaik, Sydney, innen Gladesville-ből, ahol is a telefonszám 98-16-27-77-es, és ha külföldről hívsz, külföldről, Jézus Mária, overseas, messziről, ki tudja, akkor plusz 61 a telefonszám, és akkor onnantól 98-16-27-77-es. Szóval lényeg az, hogy 2026, gyerekek, szeptember van, ilyenkor én készültem már az iskolára, sőt, már az első osztályba be is irattak engem. Katalin, téged is beírettek az iskolába, vagy csak faiskolába jártál?
2: Nem, engem nem, mert én novemberben születtem, úgyhogy én egy évet késtem.
1: Egy késő érett gyerek voltál?
2: Nem, én az érettségemmel nem volt semmi baj, csak nem vettek be, mert már az iskola kezdés után születtem, mert ez volt. Mai napig is ez van, hát a mi gyerekeinkkel is ez volt, hogy megvan, hogy milyen mennyi időnek kell eltelni, hogy abban az évben föl, illetve az év kezdés előtt kell, hogy szülessél.
1: Igen, szóval lényeg ebből csak az, hogy visszatér hát minden a normalitásban. Hát
2: az, hogy csökevényeket ne vegyenek be, hanem még nőjenek egy kicsit aztán.
1: Visszatért a normalitás, és hát elkezdődtek a szürke hétköz.
2: Elnézést, miről beszélsz? Milyen normalitás?
1: Hát maradjunk abban, hogy a szabadságolás és a mit tudom, minden egyéb az úgy nagyjából lejárt oda-haza. Itt meg hát jön a tavasz, gyerekek. Tegnap 31 fok volt mi nálunk. Úgyhogy,
2: és a szomszédban az ibolyák nyílnak.
1: Így van, úgyhogy jön nálunk a tavasz, és hát tulajdonképpen itt az ideje, hogy nálunk meleg legyen, mert bizony befagyott.
2: Olyan jól esett tegnap az a meleg.
1: Befagyott a popsink, maradjunk abba. Szóval egy kellemes programot hoztunk ma egyébként, és érdekes karakterekkel fogunk beszélgetni. Múlt héten kimaradt egy kedves barátomnak az unokája, és Asztalos András grafikus művész kimaradt, úgyhogy most ő mindenképpen be fogjuk hozni, és hát tulajdonképpen Pannival fogunk egy szenzációs interjút csinálni. Tegnap találkoztam vele egyébként a Caritasba. Gyerekek, azért vannak Magyarországon karakterek, és ezek a karakterek, ezek tényleg valami. Ezeknek meg kellett születni ahhoz, hogy mi megértsük azt, hogy mi az, hogy wow! Úgyhogy a Panni egy ilyen, Dr. Gubáni Panni, a kácsépés, aki itt van mi nálunk, és hát, sajnos októberben már mennek haza. Útravalónak jó magam írtam egy kis szösszenést, mindenképpen figyeljetek rá. Aztán Mózs Benjamin. Na most ez a név nektek nem jelent semmit, vagy nagyon sokaknak nem jelent semmit. A feltörekvő korosztály, aki nem csak, hogy értelmes, hanem ami az agyában van, azt el is tudja mondani, és úgy tudja elmondani, hogy oda kell figyelni. De majd erről többet, Kis Ágnes csinált ezt a interjút vele. Ez egy jó hosszú interjú, és ez még hosszabb, hiszen a következő héten a következő 20 percet fogom vele leadni. Egyszerűen döbbenetes. Na mindegy, majd ezt meglátjátok, mert tényleg nagyon jó. Bede Fazekas Zsolt, a Independent kanadai rádió, torontói rádiónak a főszerkesztője küldött át múltkor nekem egy programot, és azt én ketté vágtam. Az egyik arról szólt, hogy Kárpátalján volt az a tulajdonképpen disaster, hogy mondják, ez katasztrófa. Ez
2: katasztrófális vihar, igen, viharok voltak.
1: Ahol keményen elverte a tájat a jégeső és minden egyéb, tájfun volt egyébként, és mai napig is, hogyha szeretnél adományozni, akkor minden körülmények között nézzetek körül, hogy mit tudtok adni. Több szervezet van, aki gyűjt, lényeg ebből csak az, hogy a végén volt egy interjú rész, amit én levágtam, nem szorosan, hogy mondjam, tartozott hozzá
2: ahhoz a témához.
1: Úgyhogy most azt a témát hozzuk. Egy pozitív téma egyébként. Pozitív téma, háború ide, háború oda, az emberek azért megünneplik a megünnepelhetőt. Szóval nagyjából ennyi, aztán tulajdonképpen nekem ennyi volt. Katalin, neked ott van valami sporthírek vannak, ha jól tudom.
2: Hát nem, csak nem, hát azért itt van egy pár dolog, amiről beszélnünk kell, hiszen jövő vasárnap
1: élőbe megyünk.
2: Nem, most is élőbe vagyunk.
1: Na jó, de akkor úgy...
2: Megcsipkedjenek, és akkor kiabálhatsz, és akkor tudják, hogy élőbe vagyunk.
1: Folytás.
2: Helyszíni közvetítésben leszünk, méghozzá a Magyar Fesztiválon, amely a 100 Merrickville Road, Merrickville Fraser Park, a Portugal Community Klubnak a helysége, és abban is a körül lesz, és éppen megnéztem a programot, a rendkívül érdekes dolgok lesznek. A Facebookon mindenki megtalálhatja, majd föl fogom tenni a rádió oldalára is, hogy milyen programok hány órakor, de azt már tudom, hogy 12-kor és 2-kor a Kengugró és a Transzilvániák fellép. És
1: hát nézd, nálad lesz a Molbán mikrofon, úgyhogy te, most ezt nagyon kidolgoztuk egyébként, hogyan fogjuk csinálni, és mi technikailag hogyan fogjuk megoldani, úgyhogy nálad lesz a mikrofon, és rohangálsz körbe-körbe, és mindenkinek
2: hát
1: az
2: órára. Hát rohangálásról szó se lesz, de azért majd
1: hát elszammogok. A magad módján, remélem benne leszünk a sűrűjébe.
2: Egészen biztos, úgyhogy... Tudom, hogy Szatmári Nóra művésznő is ott lesz, úgyhogy várhatunk tőle egy érdekes, valószínű, hogy jazz zene előadást, vagy ének előadást.
1: Hát mindenre sem
2: és lesz nemezelés, mert most hirtelen így fejből nem tudom pontosan, de a programban minden benne van, úgyhogy sok érdekes ilyen workshop és ilyesmi is lesz, és természetesen rengeteg árus, finom magyar ételek és italok. Ne felejtsetek,
1: jön a karácsony, és érdemes lenne bevásárolni náluk, akik itt dolgoznak. Itt,
2: ja,
1: itt
2: tudod, hogy ki jön még? A Mónika.
1: Mónika,
2: a Mónika, a Deák Mónika, aki
1: igen,
2: hát, wow. És azt hiszem, hogy fog előadást tartani, meg esetleg ilyen, tehát hogy hogyan kell.
1: Bemutatott, hogyan kell festeni.
2: Úgyhogy vagy rendkívül tehetséges fiatal.
1: Nézd, maradjunk abban, hogy az utolsó fesztivál, amit a cserkészek rendeztek, az egy hatalmas buli volt. Ennyi magyart én életemben nem láttam itt.
2: Hát én láttam olyanokat, akiket 30 éve nem láttam, amióta a Tücsi befejezte a magyar iskolát.
1: Szóval azért mondom, hogy mindenképpen gyertek el, és egy jó hely lesz, és szenzációs emberekkel fognak találkozni, és mondom, karácsonyra valaki beszeretne vásárolni, itt az alkalom, támogassuk azokat, akik itt vannak mi közöttünk, és tehetségesek.
2: Igen, támogassuk a magyar művészeket, és a magyar...
1: Kézműveseket. Így van. Szóval, de hogy viszont apák napja van, és ha már apák napja van, akkor hagyd szólaljon ez meg, mielőtt a hírek jönnek.
2: És ezzel szeretnénk köszönteni minden édesapát és nagy

0: Hi, I'm Igor Lihorovich of Take Care of Books. We're proud accountants and sponsors of Right Regional Radio Cooperative Limited and to many other non-for-profit organizations across Sydney. Our specialty and service excellence is in understanding and delivering acute and compliant financial accounting needs of community organizations.
1: Thanks, Igor. Take Care of Books works excellently with not-for-profit organizations covering all financial accounting needs. To arrange a free initial consultation, go to takecareofbooks.com.au.
0: We will be proud to serve you as we are of 2RRR.
2: Stay active and have fun while connecting with others at the Seniors Hub Hunters Hill. It's open to older adults of all abilities, including those with mobility needs or living with dementia. Carers can relax knowing their loved ones are supported. Quizzes, games, music, craft, gentle exercise and outings are just some of the activities. For more information, call Sydney Community Services on 9427 6425.
3: Hey Bob, have you checked out the 2RRR website?
4: Not lately, my dearest.
3: Well done, Nabbit. Go there now because it has loads of information, including our program guide, station history, how to become a member and local news. Visit 2RRR.org.au.
4: All right, sweetheart. Hey, all y'all listening better go there now, too. Because when my wife makes a demand, hoo-wee, all hell will break loose if it don't happen quick fast. So visit 2RRR.org.au today so old Bob here stays in her good books.
3: Bob, who on earth you talking to?
4: No one, my dearest. Shh, y'all keep quiet now.
5: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 000 dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
6: Krausz Ferencék leckét adtak. 34 millióval többet utaltak annál, mint amennyit a miniszterelnök követelt. Egy évvel ezelőtt még 4 Nobel-díjas természettudóssal és egy Abel-díjas matematikussal a kuratóriumában kezdte meg működését az Élvonal Alapítvány, amely Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus elképzelése szerint a magyar tehetséggondozást, a nemzetközi színvonalú kutatást és az innovációt kapcsolta volna össze. Az alapítványt a kormány augusztus 31-ével megszüntette, a Nobel-díjas fizikus pedig most megjelent véleménycikkében részletesen bemutatja, mit vállaltak, mire költöttek, milyen eredményeket értek el, és hogyan reagál a programot az elmúlt hónapokban ért kritikákra. Cikkében részletesen bemutatja, hogy több pénzt utaltak vissza, mint amennyit kaptak a projektre. Azt is írja, hogy vele nem egyeztetett az új kormány, a közösségi médiából értesült a fejleményekről. Emlékezetes Magyar Péter a Facebook profilján követelte, hogy a kifizetett 22 milliárd forintot utalják vissza. Egy évvel ezelőtt ünnepelhettünk, írja a fizikus. Hosszú előkészítő munkánk első gyümölcse érett be. Felállt az Élvonal Alapítvány kuratóriuma, benne 4 Nobel-díjas természettudóssal és 1 Abel-díjas matematikussal. Egy testület, melynek minden tagja számára egyetlen mérce létezik, a nemzetközi kiválósági mérce. Ez alapján ismert fel 3 észak-amerikai természettudós a programban olyan lehetőséget, melynek megvalósítása érdekében érdemes szerepet vállalni. Még egy olyan országban is, amelynek ellentétben a kuratórium 2 magyar nemzetiségű tagjával semmivel sem tartoznak. Világhírű, iskolateremtő kutatók, akik 10 felkérésből legalább 9-et elutasítanak. Szinte hihetetlen, de velünk kivételt tettek. Egy évvel később megszűnt az alapítvány, s vele együtt kuratóriuma is. Politikai döntésről lévén szó, nem tisztem a döntést minősíteni, hiszen a politikától mindig távol tartottam magam, s ezen a jövőben sem szeretnék változtatni. Kornis Mihály író üzenete. A Facebookon írta meg véleményét a Tisza kormányt érő kritika hullámról Kornis Mihály író. Aki ma a Tisza kormány döntéseit támadja, Orbán Viktornak és a vele szövetséges oligarcháknak dolgozik. Igyekszik rést ütni a rendszerváltó Tisza mozgalom egyébként rendíthetetlen egységén. Akinek valóban számít, hogy rabok leszünk-e vagy szabadok, felhagynak az évezredek óta első tisztességes magyar kormányzat döntéseinek további mocskolásával. Kornis Mihály kapcsán 10 ember közül, aki már hallott róla, 9-nek elsőre az a veretes mondat jut eszébe, melyet egykor, még 1993-ban egy beszélő cikkében írt. Mi, liberálisok pedig képtelenek vagyunk kimondani, amit valójában érzünk. Hogy tudnélik, mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket. A titeket a nemzeti érzelmű embereket jelenti. Se nyugdíjprémium, se nyugdíjkorrekció nem lesz idén. Az idei év hátra levő részében jelenállás szerint a nyugdíjasok nem számíthatnak sem nyugdíjprémiumra, sem novemberi nyugdíjkorrekcióra. Előbbi magyarázata, hogy a gyenge gazdasági növekedés miatt nem jár, utóbbira pedig azért nincs szükség, mert az infláció várhatóan a januári nyugdíjemelés alatt marad. Ennek megfelelően az idei költségvetésben az erre a célra az előző kormány által még betervezett 24,3 milliárd forint a napokban benyújtott, módosított költségvetési tervezetből eltűnt. Sőt, a nyugdíjasok számára idén ősszel már más többletjuttatás sem várható, az élelmiszerutalvány vagy a nyugdíjas szépkártya bevezetése, ami a kormány egyik nyugdíjasokat célzó ígérete volt az idei őszre, sem szerepel a biztosan megvalósuló intézkedések között, írja a Világgazdaság. Az igazán nagy öröm persze az lenne, ha megvalósulna a Tisza választási programjában vállalt bérkövető nyugdíjemelés, ennek sorsa október 31-éig derülhet ki, amikor benyújtják a 2027-es költségvetést. Több mint egy kilométeres lövésével világrekordot állított fel Mónus Ilyász. A hajdonállási születésű Fehérfarkas néven is ismert távlövő Ilyász az Egyesült Államokban, Nevadában, a Smith Creek kiszáradtó medrében rendezett versenyen 6 nyilvesszőt lőtt ki. 4-et körülbelül 800 méternél találtak meg, az 5. pedig 1059 méterre repült, vagyis mindössze néhány méterrel maradt el a rekordtól. A 6. vesző csak hosszabb keresés után találták meg a versenybírák közreműködésével, a mérés 1063,59 méteres eredményt mutatott, melyel Mónusnak 80 cm-rel sikerült megjavítania a 29 éve fennálló korábbi csúcsot. Valakinek talán csak 80 cm. Nekem egy egész élet munkája van benne, mert egy világrekord nem akkor születik, amikor a nyílvessző földet ér, hanem minden egyes napon, amikor az ember a fáradtság és a fájdalom után újra feláll, és ismét megfeszíti az íjat, fogalmazott az eredmény után Mónus József. Híreinket a Magyar Nemzet, a Világgazdaság, valamint az Origó című internetes portálok segítségével állítottuk össze.
7: Kedves hallgatom a Tulcsöplár FM 88,5-es hullámoszát, hallgatod Rádió Mozaik City innen Glatesville-ből, és hát tulajdonképpen sporthírek következnek Ilosvai Egyet Katalin szerkesztésében. Katalin, te jössz!
8: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és akkor nézzük ezt a néhány sporthírt a hétre. Kosárlabda. Megkezdődött a női kosárlabda világbajnokság Németországban, és számunkra mindjárt roppant nehéz ellenfél Franciaország ellen. A magyar csapat nem tudta megnehezíteni az olimpiai ezüstérmes dolgát, és 46 pontos vereséget szenvedett. Kézilabda. A győri Audi Eto megkezdi szereplését a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. Kívánunk nekik sok sikert. tenisz, a US Open az év utolsó Grand Slam tornáján egyesben Bondár jutott egyedüli magyarként a második fordulóba, ott azonban már ő is búcsúzott, mégpedig úgy, hogy 5 meccslabdából kapott ki az amerikai Madison Keys-től. Stollár Fanni után Bondár Anda is, a Stollár Fanni tovább jutott, és Bondár Anna is tovább jutottak az első fordulóból a US Open női páros versenyében. Kívánunk nekik sok sikert. Atlétika. Tévésószerű elemekkel zajlik majd szeptember 11 és 13 között 3x3 órás műsorban az első alkalommal kiírt 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő Budapesten a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sport- és rendezvényigazgatója beszélt erről az Inforádióban. Most úgy állítottuk össze az időrendet, 30 perces blokkokra tördelve, hogy amikor csak lehet, egyszerre egyetlen dolog történjen majd a pályán. Naponként 8, 9, 10 vagy 11 döntőt is láthatunk majd. Azért is találtuk ki ezt a versenyformát, mert idén 2026-ban nincs egy olyan évadot lezáró világverseny, egy olimpia vagy egy világbajnokság, ahol eldőlhetne, hogy ki a világ legjobbja. És bizony most már azon gondolkodunk, hogy milyen további innovációkra és újításokra lenne szükség 2 év múlva, fogalmazott. Kitért arra is, hogy a magyar csapatot ezen a héten hirdették ki. Fontos, hogy a házigazda is tudja képviseltetni magát egy erős csapattal. Mindkét váltóra meghívtuk a magyar válogatottat, és van további 5 versenyző, aki a már kvalifikált Molnár Attilán és Halász Bencén kívül ott lesz a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Hát jövő héten valószínű már be tudunk számolni az eredményekről. És az utolsó sporthír, magyar győzelem a 6. nomád világjátékokon Kirgizisztánban. Décsei Hanna magyar lovas íjászatban erős nemzetközi mezőnyben a világ legjobb lovas íjászaival versenyezve szerzett aranyérmet. Úgyhogy gratulálunk neki, és nagyon büszkék vagyunk, és arra is, hogy a magyar csapat részt vesz a nomád világjátékokon.
7: Figyelj, ezek jó dolgok, és ezeket hagyomány, és ezeket feltétlen kell támogatni. Folytatta tovább a műsorunkat a telefonszámos stúdióban 98 16 27 77-es, hogyha szeretné velünk dumcsizni, itt vagyunk benne. Dr. Gubáni Panni, a mi Pannink, aki ügyeskező, hihetetlen, agilis, és eszméletlen mennyiségű energia van benne. Tegnap, mondom, találkoztam vele a Karitásban, jót beszélgettünk, és hát tulajdonképpen van egy interjú, amit valamikor csináltam vele, és mai napig is legalább annyira friss, mint amikor megcsináltam ezt az interjút. Dr. Gubáni Pintér Anna Mária Panni, szeretettel köszöntelek téged, és te kint vagy Ausztráliában, mint KCP-s, és nagy boldogságunkra valaki olyan olyas valaki jött, aki bejárta az egész világot, aki nem tagadja le a korát, tehát te 77 éves vagy, 76 éves. Nem akármisoda, igen. 76 éves vagy, és lám, beillettél ebbe a csapatba, és nem is akárhogy. Úgyhogy, ha csak kicsit közelebb ülnél hozzám, talán meséld el nekem, hogy hogy jutottál egyáltalán be a Körösi Csóra programban, hogy ismerkedtél meg a programmal, és mi a véleményed a programról?
9: Hát úgy tulajdonképpen én már 17 éve járom így a világot, és akkor még a Körösi Csoma program nem volt, amikor én ugyanezt csináltam már Amerikába. És akkor hallottam, hogy indította a Magyar Állam egy ilyen programot, és jelentkeztem is egy amerikai református közösség felkérésére. Be is mentem az interjúra, és akkor azt mondták, hogy idős vagyok, és a fiataloknak írták ki. Ez volt 10 éve, és Hát most meg Argentínából kértek. Többször dolgoztam kint körösisekkel, de úgy, hogy én nem voltam az. Csak engem hívtak magyar házakba. 23 magyar közösségbe dolgoztam, 4 kontinensen. Tehát nem volt új maga a program, de Argentínában, amikor legutóbb kim voltam, akkor mondták, hogy oda nagyon kellene egy olyan, hogy menjek ki a körösi programmal, mert népviseleti ruhákat szét kell bontani, és csak bennem bíznak. És akkor onnan is kaptam az ajánlást most. Viszont a venezuelai helyzet miatt 3 főt levettek a déli féltekéről, és átirányították Ausztráliába.
10: És nagy szerencsénkre, nagy szerencsénkre.
9: Így. Ez volt a kör. Mindig is kapcsolatban voltam a KCP-sekkel, de ugye én nem voltam benne. És akkor most, mikor meglátták, hogy én pszichopedagógus is vagyok, meg dolgoztam is idősekkel, és így kerültem a Szent Erzsébet otthonba, ahol tulajdonképpen a szakmába dolgozom. Attól függetlenül, hogy pedagógus ként dolgoztam 40 évet, és népi hagyományokkal népművészetet oktattam. Még mellette az élet úgy hozta, hogy ezt is meg kellett csinálnom.
10: Na most végsősoron valljuk be őszintén, hogy 76 évet, de rengeteg minden belefér, de ennyi? Ezt hogyan csináltad?
9: Még nem is mondtam mindent. Igen, hát eddig sikerült 53 országba eljutni.
10: Ezt mondd el még egyszer?
9: 53 országba eljutni, ahol egyik helyen dolgoztam, amit ott kerestem, azt elköltöttem a másik helyen, ahol nem dolgoztam, hanem csak kalandvágyból mentem. Általában Amerika, Dél-Amerika, Európába dolgoztam, és Ázsiába pénzt költöttem.
10: Ez valahogy így, és ennek egyébként tulajdonképpen jótékony részét, amikor megismerhettük Mongóliát, éppen egy mongóliai előadásnak a végén vagyunk, és ülünk itt egy terembe, ahol Mongóliára beszéltél. Ilyen is ehhez hasonló útjait hány volt, és azok közül melyik volt a legcsodálatosabb, amit tényleg úgy mondod, na ezért már érdemes volt élni?
9: Igen, hát én azt gondolom, hogy India volt számomra a legcsodálatosabb út. Az nem ez volt a legnehezebb, de ez sem volt egyszerű. Ezek hátizsákos utak, ahol én voltam, úgy kb. 18 országba mentem hátizsákkal.
10: Elnézést, hány éves voltál akkor, amikor ezt mind megtetted?
9: Hát 57 éves koromba kezdtem, mert addig ugye dolgoztam, ott volt a család, a gyerekek, a munkám, és igazából egy magas pozícióba levő férjem, akit ugye háttérként kellett tolni előre, és amikor úgy ezt úgy leadtam, férjestől együtt, és a gyerekeim végeztek az egyetemen, és én is a munkába, és olyan aktívnak éreztem magam, hogy elindultam Amerikába, és akkor onnan már küldtek tovább, aztán ahol fizettek is érte, az már jól jött, és akkor így körülbelül a Covid előtt mentem Indiába, először úgy, hogy na most hátizsákkal, és azóta csak így járunk, aztán India, Nepál, és akkor onnan egész Közép-Amerika, Costa Ricáig, végig, aztán onnan Tájföld, Kambodzsa, Laosz, és akkor Mongólia, de hát a török emlékeket is végig kellett néznem, azért ott is vannak ősi kultúrák, és így rákaptam ezekre az ősi kultúrákra, úgyhogy mindig is egy történelmi érdeklődésű ember voltam, de ezeket ott megélni, az teljesen más. Aztán rájöttem, hogy miért nem mesélhetném el, hiszen 40 évig mégiscsak katedrán álltam. Ez az életem, hogy mondjak embereknek olyan dolgokat, amiből tanulnak. És ebből előadásokat összeállítottam, és nem csak egy öncélű utazás lett belőle, hanem olyan, hogy olyan embereknek mesélek és vetítek a saját élményeimmel fűszerezve, ami lehet néha érdekesebbé is teszi ezt az utat, akik nem jutnak el ilyen helyre.
10: Na most tulajdonképpen 54 ország, 54 különböző kultúra, 54 különböző nyelv. Mindenütt tudták, hogy te magyar vagy, és hogy álltak hozzád, amikor megtudták, hogy te Puskás nemzedéke vagy?
9: Nagyon érdekes volt, amikor El Salvadorban kimondottam, büszkék voltunk, hogy magyarok voltunk, meg ki volt írva a falra a 6-0, hogy jól elverték a salvadoriakat, és olyan büszkék voltunk, és hát még külön koktélt is hoztak nekünk, hogy végre ott vagyunk. Amúgy mindenhol találkozunk magyarral, nem tudom, ülünk a buszon, beszélgetünk az utazótársammal, és ott megszólaljam be, én is magyarul tudok, mert ide jártam egyetemre, Budapestre, de olyan suvick fekete volt, hogy nem is tudom, láttam-e ilyen sötétbőrű embert, és hát ő mondta, hogy ő magyar, teljesen Petőfi után megszerette az embereket. A Peru is azt mondta, hogy ott nőtt fel a magyar ház mellett, mondjuk Venezuelába, és ő már nem is akar visszamenni, majd azóta is Magyarországon él, mert úgy megszerettettük vele, de bárhova megyünk, mindenhol találkozunk magyarral, és nem kell szégyenkezni amiatt, hogy mi honnan jöttünk. És mindig jókedvel, mindig nagy érdeklődéssel az ő kultúrájuk iránt, az csak emeli a magyaroknak a tekintélyét, akár merre vagyunk.
10: Nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, és az élettapasztalatod az hihetetlen nagy. Ugyanakkor a következő generációt mit tanácsolnál egyáltalán, mert hát lehet-e tanácsolni? El lehet-e nekik mondani, hogy gyerekek, az élet szép, és amennyit beletesztek, annyi fog majd belőle kijönni, de egyáltalán ezt meg lehet nekünk magyarázni? Mi a te véleményed ezek után? Hiszen nem csak utazó vagy, hanem anya is vagy, szülő is vagy, és oktató is vagy.
9: Hát a gyerekeim meg vannak fertőzve, már az unokám is az óvodában mondták, hogy hol a mami, és akkor mondták, hogy ott repül fent. Tehát ők ebben nőttek bele, hogy én állandóan röpködök ide-oda. A fiatal generáció az nyitott. Nyitott, mert nyelveket tanulnak, mert talán ha a szülők olyanok, hogy jó háttér, és tudják finanszírozni ezeket az utakat. Európába könnyebb utazni. Ezek a fapados gépek, nem tudom, 15 ezerért már Rómába el lehet menni és körbenézni a legcsodálatosabb festményeket, vagy akár magát a várost, vagy Firenzébe sétálni. 11 ezer forint, hát most ezt nem tudom, hogy ausztrál dollárban most éppen per pillanat mennyit ér, de az sok. Ezért már a milánói domba elmehet az ember egy misére, vagy akárhova, de akár egy görög szigetre üdülni. Azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek teljesen mások, mint amiben még mi felnőttünk. Tehát mi a szórványba nem tudtunk eljutni, ugye itt a Nagy Magyarország, mostani Magyarországról beszélünk, a környező országokról, nemhogy eljutni. Az, hogy valaki Amerikáig elmenjen, hát az egy olyan világrengető dolog volt, hogy olyan messze. Hát
10: nem is beszéljünk Ausztráliáról, Amányi.
9: Hát igen, én is szoktam mondani, hogy egy kicsit sok otthon, hogy egyszer világgá megyek, de hogy idáig eljutottam, azt nem tudtam, ez már majdnem világ. Legalábbis az otthonihoz képest. Most, hogy itt vagyok, nem érzem, de tény, hogy azért elég messze van. De elmenni Patagóniáig legalább ennyi idő, úgyhogy, és bonyolult. Tehát vannak távolságok, de ma megoldható.
10: Mi az, ami neked tetszik Ausztráliába? Egyáltalán mennyit láttál belőle? Mit fogsz megnézni? És hát nem kérdezem, hogy mit fogsz elvinni, mert még rengeteg van hátra, hál' Istennek neked ahhoz, hogy te itt maradjál. De tulajdonképpen mi az, ami idáig a legmeglepőbb volt Ausztráliába?
9: Hát a távolságok azért itt is megvannak, mint ahogy Amerikában, New Yorkból felugrunk a cserkésztáborba 920 kilométer, hát mondom, persze ez magyar léptékkel mérve nem igazán belátható távolság. Itt meg már nekem az, hogy lemenni Adelaide-ig, az is majdnem ugyanilyen, hanem hosszabb egy kicsit, de hogy ezek a távolságok itt elfogadhatók. De hát ez mégis egy kontinens, nyország, de én nagyon jól tudom, hogy itt a parton lehet csak, és a közepében csak kalandvágyból jár az ember, de nem tudom, hogy lesz-e lehetőségem odáig eljutni, ugye októberig vagyunk itt. Én azért olyan helyre kerültem, vagy helyekre, ahol úgy nézem, hogy a mindennapi munkámra szükség van. Én egy feladattal jöttem ki, hogy ebbe belefér valami más is, mint hogy megismerjem Sydney-t, annak én csak örülök. Egyelőre nem látom, 3 hónapja vagyunk itt, még azt hiszem 6 alkalommal voltam a városba, és olyan különlegességeket néztem, ami csak erre jellemző. Akikkel dolgozom, most már a tongai lány is magyarul köszön, úgyhogy aki az otthonban dolgozik, a Sri Lankaival jó reggeltet kívánunk egymásnak, én próbálom angolul, ő magyarul válaszol, tehát itt azért az angol az nem nagyon fog nekem csiszolódni. Ilyen környezetben, de olyan kedvesek, és ugye hát maga az a hely, ahol én vagyok, a Szent Erzsébet otthonba, az pedig egy magyar otthon.
10: Mi el tudnánk dumálni órákon keresztül, ez már bebizonyosodott több alkalommal, de végső soron mit üzennél azoknak a hölgytársaidnak, nőknek, akik felnevelték a gyermekeiket, és most keresik az útjukat? Mennyire érdemes nyakadkik, felnevelték a gyermekeiket, és most keresik az útjukat. Mennyire érdemes nyakadba szedni a világot?

0: és hogy keresse meg azt, hogy mi az, amit szívesen csinál, hogyha van hobbija, akkor álljon rá arra, és abból hozzon ki valamit. Hogyha érdekli az utazás, akkor menjen csak 2 hetes utakra, de mozduljon ki. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem tudjuk a nyelveket, meg én se tudtam a nyelvet, nem is nagyon tudom most sem, mert én orosz tanultam meg latint, tehát igazából nem tudtam másba nagyon elmélyedni. A tanárokat a gyerekeimnek fizettem, tehát én azt gondolom, hogy enélkül is el lehet indulni, mert vannak azok a közösségek, akiknek pont én kellettem. Én nagyon szerencsés embernek érzem magam, hogy az, amit én tudok, vagy én vagyok, arra a világban ennyi helyen szükség van magyaroknak, és ott hasznos tudok lenni. Én úgy érzem, hogy én ettől nagyon sok erőt kapok, hogy amikor ott vagyok köztük, akkor az nekik hasznos, mert boldogan néznek, és megtapsolják, vagy megköszönik, amit tudok tanítani. Én amíg bírom, addig csinálom. Hát még bírom, még vannak terveim, de...
1: Panni, maradjunk abba, hogy ha az ember rád néz, akkor te mindent látok, csak nem egy 76 éves nőt. Elnézős, hogy ezt a kort elmondom egyáltalán, de mondom, ez gond nélkül letakadhatsz 20 évet, ezt minden izé nélkül mondom, minden udvariasság nélkül mondom, és hát végsősorban ez a mi óriási szerencsénk, hogy így hozta az élet, hogy ide vetődtél, és egy olyan csodálatos helyen vagy, mint az Erzsébet otthon, és ott te csodákat művelsz, úgyhogy dr. Gubáni Panni, nagyon szépen köszönöm neked, és kívánok neked sok-sok sikert, és ne hagyd abba, ameddig benne szusz van, és ameddig te így tudsz mosolyogni, ahogy te mosolyogsz, úgyhogy csak fel a fej, és adj neki, ami belefér.
0: Hát akkor azt ajánlod, hogy vegyek jegyet Peruba, és másszam meg a Machu Picchu-t?
1: Hát, ha meg tudod mászni, akkor feltétlen.
0: Még egy kicsit. Na, bízom magamban.
1: Panikám, sok sikert!
0: Köszönöm szépen!
1: És... Kedves hallgatomatúr! 88,5... Még egyszer! Kedves hallgatóim, a Tóthi Palára FM 88,5-es hullámos átalkotott Rádió Mozaik Sydney innen Gracefieldből, és akkor keresünk egy kis pénzt.
2: Hi, I'm AJ to tell you about Cactus Imaging, a printer like no other, with large format commercial printing of the highest quality for billboards, banners, vehicle wraps, street furniture, retail displays and interior signage, building wraps and hoardings, fabric printing and much more. Yes, 2RRR sponsor, Cactus Imaging, a printer like no other.
3: For further inquiry, go to cactusimaging.com.au. Cactus Imaging, a printer like no other.
4: Wanting to plan for your future? Well, here's your chance. Alzheimer's Australia New South Wales is hosting free planning ahead forums to help get you started. These are a great way to get access to planning tools to help ensure future safety for yourself or a loved one. Experts will speak on subjects including making wills, enduring powers of attorney, enduring guardianship, advanced care directives, financial planning, aged care services and more. Call 98050100 for further details.
5: Tune in Saturdays from 6 p.m. with Mike and Stevie B for the Album Hour. You'll hear their take on some of the greatest albums recorded during the 80s, 90s and 2000s. That's Saturday, 6 p.m. to 7 p.m. right here on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
6: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágítás világosításért, kérem lépjen kapcsolatba 881

0: 88-85-00 telefonszámon. 88-85-00 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Kedves hallgatom a 2RRR FM 88,5-es hullámaszát, hallgatod Rádió Mozaik színi innen Glécville-ből, és van egy csodálatos kollégánk, Csontos Erdébet, aki Naszvadon lakik, és neki van egy unokája, és egy hihetetlen tehetséges grafikus. És kérdeztem az Erzsébet, hogy tudnék vele beszélni? Hát azt, mielőtt még beszélsz vele, nézed meg a rajzait. Itt jegyzem meg, hogy az mai indítókép az egyik rajza, amit ő rajzol. Megnéztem a rajzát, és azt mondtam, wow! Megint egy óriás tehetség, úgyhogy itt a dumcsi.
2: Asztalos András, szeretetek, köszöntelek téged, és te Naszvadról származol, Felvidék, és most te, ha jól tudom, Budapesten vagy, Magyarországon valahol vagy, vagy ki tudja, hiszen a te generációd már úgy utazik, mint a fecske vagy a gólya, kontinenseket lépked át, annélkül, hogy eszébe jutna, hogy a felmenőik még a rökhöz voltak kötve, és te grafikus művész vagy, képzőművész, tulajdonképpen hogy fedezted fölön magad, mi volt a indíték, hogy ilyen pályára lépjél?
3: Hát, ami azt illeti, kiskoromtól rajzolok, úgyhogy 2 éves koromtól, és aztán hát az úgy valahogy kifejlődött, hogy mindig ilyen történeteket rajzoltam, és aztán az úgy valahogy összeállt, hogy képregényeket fogok rajzolni, meg illusztráció, stb. De először például kovácsművészetet kezdtem el tanulni középiskolán.
2: Figyelj ide, a kovácsművészet ez egy fantasztikus dolog, én is kovács vagyok, sőt, ennek az eredménye az volt, hogy óriási dolgokat tudtam csinálni, sose bántam meg, hogy vassal foglalkoztam. Ugyanakkor te, mint ahogy mondtad, képregényeket rajzolsz, képregényeket szeretnél csinálni, mennyire reális ez a szakma, amit ez a művészet, amit csinálsz, hiszen ma már a mesterséges intelligencia ez 2,5 perc alatt kidarál egy könyvet.
3: Hát, amiket láttam, én ennek után néztem a mesterséges intelligencia cuccoknak, akár mennyire mondják, hogy jobb és jobb, én azt annyira nem látom. Mint hogy nagyon sablonos magában összes kompozíció, stb. Hogy egyszerűen ez a képregény szerintem amilyen sok lesz ebből a mesterség és intelligenciás hülyeségből, annyira lesz magasabban értékelve összes ilyen kézzel rajzolt dolog, saját történet, ami nem ilyen nagy valami projekt, amiben 100 ember van beletéve, hanem úgy, hogy egy ember, egy rajz, egy történet.
2: Vannak kirajzolt figuráid, vannak olyan figuráid, ami már te találtad ki, vannak ki, mik ezek, és ezek micsodák tulajdonképpen?
3: Nagyon sok van, ami azt illeti. Most konkrétan főleg ilyen víz alatti fantazi világgal dolgozok, ami eléggé van inspirálódva ilyen mindenféle ókori mondákból, meg népmesékből, és középkori térképekről. Ami azt illeti, hogy a szörnyek, amik ott vannak, nagyon sokszor le is van írva, hogy mik azok a szörnyek, és hogy hol találták meg őket, stb. No. És a egyik figura az egyelőre, amit most a vizsgamunkámban őről volt a történet, a Vailaf, az mind ilyen, hát lényegében ember szabású, csak uszonyos, vannak ilyen, Olaszországból van ilyen szökőkút, ahol ilyen nagyon furcsa, mint hogy sellőlábakat csináltak a figuráknak, és onnan inspirálódtam, hogy ilyen két láb, de uszonyos, tehát nem teljesen ez a sellőforma, hogy csak ilyen egy uszony, van a labak helyett, hanem kettő láb, de uszonyos. És ilyen zöldek, és ilyen valamilyen keltak, meg asztékok között van a kulturálisan a beállításuk.
2: Eszméletlen fantáziád, és ezt a fantáziát hogy tudod te beletenni az ujjaidba? Tehát technikailag mennyire vagy felkészülve mindarra, ami a fejedben van?
3: Hát, ami azt illeti, rajzolásban egész jó vagyok, mert azt... Hát még 2 évvel ezelőtt egy nyáron csináltam olyat, hogy bezártam magam lényegibe lakásra, itt Pilsenbe, Csehországba, ahol tanulok, és egész nyáron minden nap reggeltől estéig rajzoltam. Gyakoroltam figurát, stb. Festettem 2 hónapig, és aztán azóta annyira gondom nincsen. Itt ott kell egy kevés, rövid gyakorlat valami rajzolásra, de amúgy.
2: Te most tulajdonképpen ezek szerint akkor Csehországba és Pilsenbe?
3: Igen, igen.
2: No. Hogy éled meg a magyarságodat ott?
3: Egész érdekesen, mert mindenki tudja, hogy magyar vagyok. És sokat beszélek úgy ilyen.
2: Figyelj, de ebből a kinézettel, ami neked van, én nem is csodálom. Valljunk be őszintén, ilyen kackiás bajusszal én csak egyetlen egy embert láttam, az is hadtörténész, és úgyhogy nem is csodálom, hogy úgy wow, ránéznek, és tulajdonképpen fiatal gyerekét, hát még nem vagy több, mint 22-23 maximum, de egy ilyen kackiás bajuszt azért összehozni nem semmi, szóval folytasd.
3: Hát remélem, hogy még hosszabb is lesz. No, de úgyhogy hát szoktam beszélni ugye magyar kultúráról is, mert ami azt illeti, így a mostani ilyen popkultúra, abban annyira nem vagyok benne, ezt be kell ismernem, hogy nagyon magyar fiatalsággal van ugye otthonról ismerőseim, de ugye annyira nem voltam benne ebbe a zenekultúrába, se többi. Ugye amiről szoktunk nagyon sokat beszélgetni, az mint folklór. Ugye szoktam mondani a magyar népmesékről, a magyar vallás, a honfoglalás, stb.
2: De ha jól emlékszem, nagymamád mesélt nekem valamiről, amit, hogy te nyertél egy díjat, vagy egy scholarship-et, valami ilyesmit. Mi volt ez?
3: Jaj, igen... Ez, mint hogy ott nem nyertem, de bekerültem az ilyen világ, hát ilyen, mint hogy international verseny Bolognában, hogy a Silent Book, mint hogy ilyen csendes könyv verseny. És hát oda bejutottam a 16 finalistába. Ez, mint hogy iskolai munka volt, ilyen 14 oldalas dolog, semmi szöveg nem köllött bele, csak rajzok, és azzal köllött elmondani, mint a ilyen történetet.
2: És ezt ebben tulajdonképpen te bekerültél oda. Milyen volt ott? Ott voltál? Megcsináltad?
3: Igen, ott voltam Bolognába, mentünk úgy, hogy iskolától, pár diák, pár tanár, de kicsikét más stílus volt, amit vártak szerintem. No, ott inkább én annyira ezek a gyerekek mostani ilyen gyerek illusztrációhoz annyira nem nincs egy viszonyom, és megpróbálom minél ilyen régi stílusúbbá rajzolni.
2: Hát hallgass, ez az ember rád néz ebből a kackiás bajuszoddal, akkor gondolkodás nélkül 19. század, 18. század jut az embernek az eszébe a fiatalság, amikor még minden olyan hihetetlen erős is ott van. Nem is csodálom, hogy a fejedbe ilyen dolgok adódnak. Itt a kérdés. Hova szeretnéd vinni a tudásodat? Hova szeretnéd vinni a tehetségedet? 23 év az éppen, hogy csak elkezdted, még egy szentet nem kerestél az életben, úgyhogy hogyan tovább, András?
3: Tovább? Hát most van pár terv, amivel beszeretném indítani ezt egészet. Egyik az az, hogy most ki lesz adva egy képregényem végre, úgyhogy ilyen füzetben, amiben van több ilyen rövid képregény, aztán el akarok menni Olaszországba még egy fesztiválra, milyen főleg képregényes fesztivál, és ott a vizsgamunkámra akarok találni valamilyen kiadót. Mert ami azt illeti, itt Csehországba kiadhatnám, de annyira nem lenne érdemes, mint például külföldön. Hogy ott talán többet is keresnék vele, meg több emberhez is eljutna.
2: A nővéred is állítólag legalább annyira tehetséges, mint te vagy. Tehát nyilván a művészet, meg a nagymamád is például csodálatosan mond meséket, és irodalomban otthonos. Tehát nyilván ez a családban, hogy úgy mondjam, ott van. Szüleid mennyire vannak benne a művészeti ágakban? Egyáltalán csinálnak valami, zenélnek, rajzolnak, táncolnak, blá, blá, blá. Milyen a család?
3: Hát, ami azt illeti, annyira nem mint mink. Így kicsit később, így 40 éves korúba kb. Elkezdtek néptáncolni.
2: Ah, pont akkor! Folytasd!
3: Pont akkor, no. És mégis nekik, mert mi nálunk ott Nassodon volt úgy, hogy főleg gyerekeknek néptánc, de aztán a szülők egyre jobban elkezdtek érdeklődni, és aztán megnyit ilyen, mint hogy senior kategória is néptáncra. Édesapám az szeretett kiskorunkban kitalálni meséket, ő is úgy improvizálni mindjárt. Anyám az, hát ő neki a tánc megy, de annyira nem merült bele a művészetbe. De őt is érdeklik, hát jó ízlése van, ami azt illeti, zenéből is, literatúrából is, irodalomból.
2: A zenét, ha már említetted a zenét, milyen korok zenéje tetszenek neked?
3: Fú, hát én úgy baroktól egész 90-es évek technopatkányos
2: amikor rajzolsz, te csendben rajzolsz, vagy ilyeneket hallgatsz?
3: Ilyeneket hallgatok. No, az attól függ, hogy milyen a kedvem, de múltkor is ilyen gonosz varázsló technót találtam, az is nagyon jó volt. No, úgyhogy amúgy én nekem igazán furcsa ízlésem van zenébe. No, még alszok is mandolinon.
2: Ah, mandolinozol is? Wow,
3: igen, igen.
2: Nem semmi. Asztalos András, hát tulajdonképpen megdöbbenve, nem tudtam, hogy mit fogok ebből az interjúból majd kihozni, de egy biztos, hogy valami van benned, mint ahogy a Hoffinak mondták, vagy a kukasz, vagy a tehetség van benned, fiam, úgyhogy mind a kettőt használd ki, és figyelj magadra, mert ez az a év, ez az a kor, és ez az a pillanat, amikor tulajdonképpen megalkotod önmagad, és hihetetlen fegyelem kell ahhoz, hogy a siker az siker legyen, úgyhogy kívánok neked ehhez egy óriási önfegyelmet, egy tényleg mérhetetlen szerencsét, és a szerencséhez tudás, kitartás és odaadás kell, és ez benned, ahogy elnézem, minden megvan. Úgyhogy Asztalos András, nagyon szépen köszönöm neked, sok sikert!
3: Én is köszönöm. Nagyon szépen is becsülöm ezt a lehetőséget is.
2: Kedves hallgatom a 2RRR FM 88.5-es hullámhosszát hallgatott, Asztalos Andrással beszélgetem, és ne tudjátok meg, akkora kackiás bajusza van, de akkora, és most éppen keresem a mandalint, mert átküldte nekem a mandalin játékát. Nagyon ügyesen csinálja egyébként, de meg fogom keresni majd, miután a lemegy az útra való. Úgyhogy hol is tartunk? 98-16-27-77-es a telefonszám, és útravalónak írtam egy kis szösszentést, úgyhogy hallgassátok szeretettel. Ez van erre a hétre.

Hányszor hallottad az életben, beszélgetésekben, televízióban, rádióban, a kocsmában, és nagyjából mindenütt, ahol emberek fordulnak meg, és beszélgetnek mindennapjaikról. Egyszer csak elhangzik az a mondat, ha nekem szerencsém lett volna, az életem másképp alakult volna, sikeresebb lennék, több pénzem lenne bankban, és elégedett lennék az életemmel. Az élet hozzám nem volt kegyes, így vagy úgy, és ezért vagyok az átlag ember, csetlő, botló, összefoglalva sikertelen. Rengeteg ilyen emberrel találkoztam és beszélgettem életem során. Volt idő, amikor jó magam is azt gondoltam, hogy nem vagyok sikeres. A társadalom iratlan mércéje szerint. Mind addig, ameddig valaki egyszer azt nem mondta, hogy hülye vagyok, mert ez korán sincs így. Hisz van egy szerető családom, munkám, tudásom, tapasztalatom, s minden reggel felkelek egy új nap ígéretére. Hát igen, az elvárások, megfelelés kényszere. De térjünk vissza a szerencsére. Kinek van szerencséje? Ki mondhatja magáról el, hogy szerencsés vagyok, egyáltalán van-e szerencse? Én nem vagyok filozófus, tanár, vagy épp tudós, egy gondolkodó, empatikus lélek vagyok, aki eljutott az élete azon szakaszában, ahol már úgy nagyjából megette kenyere a javát, és visszanézve egy kemény munkával, sok örömmel, nagyon sok küzdéssel, alkotással, néha csalódással megtöltött életet tud maga mögött. Aminek vége emberi számítások szerint is egyre közelebb kerül. Egyelőre nem temetem magam. De mennyire voltam szerencsés, és egyáltalán mi az a szerencse? Én szerintem a szerencse egy előre nem látható történés, pillanat, amit az élet eléd tár annélkül, hogy te számítottál volna rá, aztán gyökeresen megváltoztatja az életed pozitív irányba. Az én tapasztalatom szerint ilyen nem létezik. A lottó ötöst is csak akkor nyered meg, ha megveszed, kitöltöd és bedobod a lottó cédulát. Az én meglátásom szerint annak van szerencséje, aki dolgozik, aki ott van jó időben, jó helyen, pozitívan látja a világot, és nincsenek elvárásai az élettől. Az élet nem tartozik neked semmivel. Hány olyan történetet olvasunk, vagy hallottunk, a televízióban láttuk, akik megnyerték a főnyereményt, és aztán életük legtragikusabb időszakát élték meg. Az esetek nagy százalékában elvesztették pénzüket pár éven belül, és katasztrófába fulladt a szerencséjük. Nézzük meg, mit mond kedvenc íróm, Márai Sándor, a 30-as évek nagy publicistája. Kegyetlenül rád mosolyog a szerencse, s ha remegve elfordulsz előle, utána siet, hogy aztán megalázzon és kiraboljon a sors. Mi hát a tied? Mi az, amit nem vehetnek el tőled az istenek? Csak a munka. A munka, amely nem vár jutalmat, sem babét, sem utókod, csak éppen megtörténik veled, ha nem térsz ki előtte, s nem törőd sorsával sem. Csak a fáradtság a tiéd, verejték az áldozat. Minden más illanóbb, mint a hajnali köd, törékenyebb, mint a lepke szárnya. Stephen Lincock, angol-kanadai író és humorista esszéjében jelent meg a pontos megfogalmazás, hogy mélyen hiszek a szerencsében, és úgy találom, minél keményebben dolgozom, annál szerencsésebb vagyok. Nos, akkor mi a szerencse? Maga az élet, az elme, az ember, vagy egyszerűen nem is létezik. Megúszni a mindennapok nehézségeit, átruházni a személyes felelősséget valakire, Istenre, társadalomra, szüleinkre, szomszédra, a kutyára, bevallom férfiasan, nem tudom, de egy biztos,
Ha van szerencse, az oda megy, ahol nyitott az ajtó, nyitott szívvel, nyitott elmét, pozitív energiát talál. Mindezek után kívánok minden kedves hallgatónak szerencsés hétvégét. Ja, még valamit. Ki kellene kelned az ágyból?

0: I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
1: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
2: Sailability is a volunteer-driven nationwide movement that facilitates safe on-water boating regardless of age or ability. Your local Sailability branch welcomes children and adults, whether you can sail or not, to come and try sailing. Experts can show you how to enjoy the fun and friendliness of sailing, and people with a disability are especially catered for.
3: For further information, call Ron at Sailability Rushcutters Bay on 0412 038 313 or email ronmonty at bigpond.net.au.
4: What do you get if you mix a Gen Z daughter who's smart, funny, and a funny kind of smart arse, and a Gen X dad who's just trying to keep it all together in a world that's gone berserk with a bunch of the best music that the world has to offer?
5: The older star and joyous experiment.
6: Saturdays 1 to 2 and Thursdays 9 a.m. to 10 a.m.
7: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northside Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 000 dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northside Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hív Pettet és munkatársait a Bendigo Northside Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northside Community Bank értékes támogatója TRRR FM 88.5 rádiónak. TRRR a helyi közösség hangja.
8: Kedves hallgatóink, most pedig néhány közérdekű közlemény, és ezek közül az első, hogy jövő héten lesz a Magyar Fesztivál, méghozzá Fraser Parkban, Merrickville-ben, és mindenki sok szeretettel várnak. 10 órakor nyit, és délután 4-ig lehet mindenféle finom magyar ételeket, italokat, lesz szórakoztatás, a Kengugró Transylvániák kétszer is fellép, méghozzá 12-kor és 2-kor. Mi ott leszünk, mint külső, hogy mondják, helyszíni közvetítésben
9: ez
8: leszünk
9: ott. Ez az helyszíni közvetítő, pontosan.
8: Úgyhogy ez a jövő heti program, és utána pedig már hamarosan kezdődik a kiállítás, az 1956-os kiállítás a New South Wales-i parlamentben, amely október 1-től 30-áig lesz nyitva. Amikor a parlament épülete nyitva van, bármikor be lehet menni, ingyenesen meg lehet tekinteni. Ez egy a 70. évforduló emlékére készült ez a kiállítás, úgyhogy szeretném, ha minél többen mennétek, és meglátjuk, hogy ott tudunk-e hagyni egy vendégkönyvet, amit mindenki aláírhat, aki szeretne, ez majd még kiderül. Úgyhogy azt hiszem, hogy...
9: Na várjál csak, közben megtaláltam az Andrásnak a zenéjét. Hát figyeljetek, mert az a gyerek nem csak grafikus, hanem szenzációsan zenél is. És egész mandolin zenét csinál, és hát ez a 18. század, 19. század korai zené, de hát Andrásom, hagyd szóljon akkor, ha itt van, meg az, mint...
10: Ez az.

0: Hát csak azért játszottam be, mert ez a gyerek tényleg hihetetlen tehetséges, és az egész család különösebben gifted, ahogy mifelénk mondják. Ugyanakkor az az ember is gifted, akit most következik, úgy hívják, hogy Lezedem, és az ő konyhája. Sajnos a zenét azt most nem tudom felhozni, de itt a Laci, és itt a konyhája.
1: Lezedem! A világ legjobb konyhája, kérem szépen. És hát valóban hosszú ideje csináljuk a dolgokat, és nagyon sok mindent megtárgyaltunk, és most éppen rád kérdeztem, hogy mit fogunk tárgyalni, mi lesz a mai napnak a témája, esetleg milyen receptet fogunk kapni ma. Erre kijelentett az, hát nem a leves. Na hát mondom, ez jó helyre hagysz. Hát akkor ezek szerint, ha nem a leves, akkor micsoda? Mit főzünk a te csodálatos konyhádba?
2: Szervusz, Gusztikám, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát én különben számolom az éveket, és számolom a dátumot, és közeledünk egy évfordulóhoz, amit nincs olyan túl messze.
1: Vagy be őszintén, ja? Élet egyik legjobb idejét itt töltöd a rádión.
2: Őszintén, Gusztikám, hidd el nekem, hogy ez, hogy amit először irtóztam tőle és féltem tőle, bejött egy része az életemnek, ami valami komoly örömet ad nekem.
1: Azt mondod, hogy sikersztori? Sikertörténet?
2: Azt nem tudom, azt a hallgatók döntik el.
1: Hát figyelj ide, idáig azt hiszem, hogy milyen visszhangokat kapunk, és hányszor megkérdezik tőlem, hogy és ezt a receptet a Lezúrtól kapta? Mondom, nem!
2: De hidd el nekem, hatalmas örömet okoz az, hogy beszélhetek arról, amit szeretek, és ez a főzés és az ételek. És őszintén megvallom, szeretlek téged cukkolni, és nem egészen eléd adni azt, hogy miről fogok beszélni, és behúzni a kicsit a csőbe.
1: Na ezek után most már ne csak engem húzzál be a csőbe, hanem most már meséld el, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk.
2: A leveseket befejeztük, a nyári ételekről van szó. Tehát ételekről, ami gyorsan elkészíthető, és finom, és laktatós, és én nem tudok semmi másra gondolni a levesek után, mint a lucskos káposztának a körülbelül 200 különböző változatára.
1: Figyelj, de most olyan emlékeket hozol föl bennem, de komolyan olyan emlékeket hozol föl. Gyermekkorom nagy örömétele a lucskos káposzta, méghozzá a tárkonyos lucskos káposzta. Az valami olyan finom, és hát ahogy mifelénk mondtad, cheap as chips, tehát olyan olcsó, mint a chips, pontosan, igen.
2: A lényeg a lucskos káposztának, hogy semmiben nem különbözik a többi káposzta ételtől, csak annyi, hogy édes káposztából van, vagy esetleg kell káposztából van. Amit itt sajnos nem lehet kapni, a szabolykebécs az nem egészen ugyanaz, mint a mi otthoni kell káposztánk, mivel a szabolykebécs édes. De nagyszerűen alkalmazható. Egyszerűen veszel egy nagy darab fejkáposztát, kivágod a torzsát, telerakod sóval, beleteszed egy nagy fazékba, ahova beöntesz vizet, ami ellepi, ami szintén egy olyan literenként másfél kanál só van benne. Az kis extra só izébe a torzsa helyén. Hozzáteszed egy bögre ecetet, és elkezded forralni. Ahogy a levelek jönnek le, azokat szépen, ahogy for, azokat szépen leveszed, a vastag erőket kivágod, és marad a torzsája, ami egy na, olyan kisebb sárga dinnye nagyságú, azt úgy egybe kiveszed, fölaprítod szecskának tulajdonképpen, az lesz majd az apró káposzta, plusz a hulladékok a nagy levelekből. Na most, a nagy leveleket miután lekucoltad, betöltheted egy töltött káposzta töltelékkel, összesodod szépen, megcsinálod töltelékeket, és ugyanúgy elkészíted, mint egy töltött káposztát. Itt jön be a variáció a lucskos káposztában. Ezt csinálhatod egy csonkalébe, ezt csinálhatod egy húslébe, de ezt csinálhatod egy paradicsomlébe.
1: most, hogy mondod, a seregbe ettünk ilyet nagyon sokat, ez az egyik. A másik az, hogy anyám időnként csinált paradicsomos káposztát, és bevallom őszintén, hogy nagyon finom volt. És ehhez még hozzátett egy kis darált húst is, úgyhogy az még finomabb volt.
2: Amit a múltkor, jó múltkorában beszéltünk, az, hogy a töltött paprikába, amikor főzöd a töltött paprikát, tegyél bele egy összetört, egy-két összetört gombócot a szószba, hogy dúsítsa a szószt. Ezt ugyanúgy meg tudod csinálni a lucskos káposztába. Kapásból legalább 6 recept, hogy hogy lehet lucskos káposztát csinálni.
1: Talán akkor, mielőtt még nagyon elszaladna a golyó velünk, talán akkor azt beszéljük meg, hogy a töltelék tulajdonképpen például, hát a lucskos káposztánál ott nem kell különösebben, de maga, hogyha húst akarunk beletenni, akkor tulajdonképpen darált hús, megsózva, borsozva, egy kis majoránna.
2: Igen, hogyha édes káposztából csinálunk káposztát, töltött káposztát, vagy akár nyugodtan csinál székely káposztát is, pörkölt alap, összekeverve egy paradicsomos káposztával. Lucskos káposzta lesz.
1: Na most a lucskos káposzta a leve miatt lucskos káposzta, vagy az állaga miatt? Tehát mitől lesz a lucskos káposzta lucskos?
2: Ezt nehéz meghatározni. Én szerintem a lucskos káposzta az a káposzta, amit általában mi savanyú káposztából készítünk, de valami oknál fogva elhatároztuk, hogy édes káposztából csináljuk. Lehet, hogy ezt kivételesen nem vagyok 100%-osan korrekt, de nekem ez az érzésem.
1: Hosszú lére eresszük, vagy rövid lére?
2: Én szerintem ez inkább hosszú lére.
1: Pontosan, nem köszönöm!
2: Inkább hosszú lére, mint rövid lére.
1: Egyébként erre emléksz.
2: Én egy székely káposztát, az nagyon kevés lével. Szeretem, hogyha leves, de nem túl leves. De viszont, hogyha egy székely káposztát csinálnák édes káposztából, elsősorban nem tennék bele füstölt húst, semmi formába, és hosszabb lén szeretném. Lehet, hogy még tennék bele valami magot, rist, vagy ártat, vagy...
1: Hát kömény magot mindenképpen bele kellene tenni, nem?
2: Káposztához a kömény mag az egy házasság, amit a mennyországban...
1: Hát ezt akartam mondani, ahogy mennyországban kötötték.
2: Káposzta, kömény mag nélkül az olyan, mint hogyha elmenné Róbámról, és nem hallná meg.
1: Lacikám, ezen a momenten hagyjuk is abba. Tökéletesen kikészítettük a lucskos káposztát, és mind ahogy hallottuk, a töltött káposztát is végsősoron. Úgyhogy alapvetően nagyon gyors, egy remek étel, és hihetetlen olcsó. Úgyhogy Isten áldja meg, és hálás köszönetem.
2: És Isten áldjon téged is, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a hallgatóknak, akikkel valószínűleg nem fogok addig találkozni megint. És ne felejtsétek el, hogy húsvét lehet, hogy jön, de a főzőkanál addig is maradjon a barátotok, és a rátásotok sosem csomós.
1: Isten áldjon!
2: Isten áldjon téged!
0: És a húsvét jönni fog pontosan, mint ahogy hallottátok, Lezemnek a konyhájába voltunk, és Lacikám, jobbulást kívánunk neked, és... majd dumcsizunk a telefonon. Szóval folytatta tovább a műsorunkat a telefonszámba, stúdióba 98 16 27 77-es, és kis Ágnes, ez az, kis Ágnes leült egy úgynevezett Mónus Benjaminnal. Ő egy 23 éves fiatalember, akit én láttam egy panelbeszélgetésen, és egyszerűen Nem hittem a fülemnek, hogy vannak Magyarországon ilyen kvalitású fiatal emberek. És hogy ez valóban így van, hallgassátok meg. Fölhívtam Ágit, Ági megkereste. Itt az első része az interjúnak.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A mai alkalommal a fiatalokról fogunk beszélgetni. Hát kivel mással, mint egy fiatallal, velem szemben ül Mónus Benyámin, aki a Jövőépítő Fiatalok Egyesületének az elnöke, és ezt az egyesületet ő maga találta ki. De akkor gyorsan kezdjük ezzel, hogy kik vagytok, ki ez a Jövőépítő Fiatalok Egyesülete, kik a tagok, mi a célja, szóval hogy miért találtad ezt ki?
4: Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. A Jövőépítő Fiatalok Egyesület egy a fajta mozgalom. A mozgalomnak a lényege az, hogy így a fiatalságon belül, a fiatalsággal közösen a nemzetért, illetve a nemzetnek a jövőjéért politizáljunk. Ezért is benne van a nevében, hogy jövőépítő. Mivel a jövő építését el kell kezdeni, és hogyha már fiatalon elkezdünk erről gondolkodni, és elkezdünk ebben gondolkodni, akkor már előrébb leszünk, mint hogyha 30 vagy 40 évesen állunk neki a jövő építésének. Úgyhogy ez volt az alapvető koncepció. Emellett lesz egy másik szervezet, de az inkább az egyetemi vitakultúrának lesz a zászlós hajója. Az arról fog szólni, hogy az egyetemeken vitázzanak az emberek, és ebből, akik jobban érdeklődnek, őket szeretnénk majd a jövőépítő fiatalokhoz átédesgetni, mint aktívabb politikai szereplésre.
3: Mit jelent az, hogy politizáltok? Ugye a politika az egyfajta meggyőződés, az az értékekre, a gondolkodásmódra épül. Mi az a gondolkodásmód, amit ti ki szeretnétek alakítani a fiatalokban?
4: Kétféleképpen lehet meghatározni a politikában a dolgokat, nekem ez az elvem. Van a szakpolitikai rész, vagyis a kormányzás és az ehhez hasonló materiálisabb rész, meg vannak az elvi részek megint mások. Mindenkinek megvan a maga elvi hozzáadott gondolata, de én, ugye mivel én vagyok a szervezetnek az elnöke, ezért pillanatilag én kiprojektálom a szervezet gondolkodását is lényegében. Az én személyes meggyőződésem az inkább, míg hogyha jobboldali is, inkább a centrumban helyezkedik el. Tehát én úgy nézem a kereszténységet, hogy annak vannak alapvető erkölcsei, vannak alapvető értékei, amit természetesen az életünkben alkalmazni kell. Mert a Biblia, és ez most lehet, hogy furán lesz megfogalmazva, de egyfajta becsületkasszás erkölcstankönyv, amiben le van írva az, hogy hogyan tudsz és hogyan lehet jó embernek lenni, és te ezt vagy betartod, vagy nem. Ha nem tartod be, akkor vannak ilyen feltételes szankciók benne, amik a túlvilágra vonatkoznak. Ha pedig betartod, arra is vannak jobbító szándékú célzatok. De érzékelhető én is, amikor fele barátomat szeretem, mint önmagamat, sokkal jobban érzem magam, és sokkal jobban tudunk kapcsolódni a másik emberrel. Úgyhogy ezek az erkölcsök működnek. A jobboldaliság pedig abban merül ki, hogy alapvetően én a nemzetben gondolkozom. Hiába vagyunk Európában, hiába vagyunk az európai kultúrkörnek a része, vagy európai civilizációnak a része, akkor is mi magyarok vagyunk. Megvan a sajátos világlátásunk, megvan a sajátos nemzeti karakterisztikánk. Még hogyha nagyon hasonlítunk más európai államokhoz, mert összeszedtünk a németektől, a franciáktól, meg a törököktől mindenféle dolgot, meg a szlávoktól, ettől függetlenül Európában egy unikális rész vagyunk. Tehát mi magyar kultúrkör vagyunk. Van belőlünk a nyugati kultúrkörből, az ortodox szláv kultúrkörből, a germán kultúrkörből, de mégiscsak magyarok vagyunk. Nekem ez az alapvető gondolkodásom, egy szabad és erős Magyarország. Ami, még hogy a kötöttségekben is áll a körülötte lévő államokkal, mert ez lehetetlen, hogy ne legyen valamiféle kötöttség, mégis csak az Európai Unió és a NATO tagja vagyunk. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy Magyarország igenis képes, és Magyarországnak kell tudnia megállni bizonyos mértékben a saját lábán.
3: Na, ez nagyon érdekes. A egyik podcastban, amit tőled hallottam már, mint amiben te beszélgettél valakivel, azt mondtad, hogy a magyar néplélek az olyan, hogy valahova kapaszkodnunk kell, és például a fiatalok kapcsán említetted, hogy a nyugat felé való egyfajta ilyen nyugati mádat, vagy a nyugatot ilyen példaképnek tekintő gondolkodásmód az általános, és ez ebből fakad. Hogy gondolod kialakítani azt, ami ezt most személyesen itt beszúrom, hogy számomra nagyon szimpatikus, hogy a saját lábunkon kell állnunk. Hogyan lehet ezt akkor a mai fiatalokkal elfogadtatni?
4: Ők a hagyományos nyugatot tekintik példaképnek. Tehát azt a nyugatot, amit például a korábbi generációk is szerettek. Tehát az például a Helmut Kohl-féle Németország, ahol teljesen normálisan politizálás, amikor Helmut Kohl botrányba keveredett, lemondott. Volt következménye a dolgoknak, volt bizonyosféle transzparencia, volt egy erkölcsi tartás a politikában, volt benne valami báj. Az emberek egyre jobban éltek, egyre jobb egzisztenciát épít, és úgy látták, hogy ment a nyugat, az egy felfele való a haladást jelent. Mert ez a nyugatról elképzelt imás mindenkinek, minden generációnak. Csak hogyha mögé nézünk egy kicsit, akkor látjuk, hogy a nyugati társadalmak, ahogyan haladnak előre a történelembe, úgy egy ilyen ciklikus, pengleri ciklikussággal mindig elindulnak lefelé a tetőpontról.
3: Jó, akkor most hol tart a nyugat szerinted? Tehát ugye volt a Helmut Kohl időszak, amikor még fölfelé ment, és volt ez az erkölcsi tartása. Onnantól talán számíthatjuk, hogy elindultak a lejtőn, most hol tart ez a nyugat, amit még mindig sokan egy példaképnek látnak a régi kép alapján, de nem a mai alapján. Hol állunk most?
4: Hát a túlzott individualizmus miatt eléggé már a vége felé járjuk. Nem azt mondom, hogy vége a nyugatnak, mert a nyugatnak sosincs vége, a demokratikus intézményrendszereknek hála, a nép, még hogyha nem is mindig bölcs, de el tudja dönteni a maga módján, hogy neki mi a jó. Amint jön egy politikai szereplő, úgy, ahogy a nálunk is jött, most van egy anti-establishment hangulat, és a jelenlegi negatív helyzetet az eddigi establishment alkotta. Azzal, hogy képtelen volt rugalmasan a változásra reagálni. Most mivel vannak ilyen anti-establishment pártok, tehát a jelenleg fennálló rendszerekkel szemben lévő pártok, így azoknak megnövekedett a támogatottsága is. Így felsékelődik a dolog, és így még nem veszíteném el a nyugatot, nem mondanám azt, hogy véglegesen elbukott, de bizonyos értelemben már nem azon a szinten van.
3: Igen, ezt értem, amit most elmondtál, az egyfajta ilyen hozzáállás, megvalósítás, de most az állapotról egy kicsit, hogy ahhoz képest, amit láttunk, ez a gemütlich Németország, hogy minden olyan szép és nyugodt és tiszta, ahhoz képest most nem ezt látjuk, mégis még a mai generáció is ezt látja bele. Tehát most hol tart a nyugat, miért nincs igaza, ha fogalmazhatok így, miért látja egy kicsit túl rózsaszínnek a mai generáció ezt? Tehát mi a hiba ott, amit nem kellene követnünk?
4: Az elfáradás. A nyugat elfáradt. Vagyis az, hogy nekünk nem szabad követnünk azt, hogy feladjuk azt, hogy jó, hát ez a politikai elit is kész. Mert a nyugaton ezt feladták. Úgy voltak vele az emberek, hogy hát ez a politikai elit, megteremtettek számunkra valamit, de nagyon nem tudunk mit csinálni. A franciák úgy tüntetgethetnek, néha valami eredményt el is érnek, de nagyon nem tudnak 180 fokot fordulni. Ez volt egészen ideig. Én éreztem, amikor voltam vagy Franciaországban, vagy Németországban, tehát ilyen igaz, hogy nyaralások képében én mindig helyiekkel beszélgettem, és igyekeztem megérteni a helyi viszonyokat. És mindenkiben van egy ilyen beletörődés, hogy ez van. Ami nálunk is volt az elmúlt 16 évben sokszor. Sok ember, akik most leváltották az eddigi fennálló rendszert, azok úgy voltak el, hogy ez van, nincs jobb.
3: De azért talán azt kimondhatjuk, hogy az elmúlt 16 év annyiból nem hasonlítható a nyugathoz, hogy itt azért ez a 16 év fejlődést és javulást hozott sok tekintetben, ott pedig az elmúlt időszak több is, mint 16, talán 20-30 is, nem tudom, tehát az Európai Unió kezdetétől, hogyha nézzük, akkor minthogyha lefele menne. Tehát, hogy ez a önmagukra találás, saját értékeikért való kiállás, az minthogyha ez a dekadencia már régebben elindult volna.
4: Magyarország annyiban volt különböző, hogy ő felismerte, hogy Európa már nem a világ közepe. A nyugat-európaiak ezt nem ismerik fel, hogy ők nem a világ közepe, mi mindig úgy tekintenek magukra, mint a világ közepe, de eljutottunk ugyanabba a geopolitikai, nagyjából geopolitikai állapotba, amiben a középkorban is voltunk. Hogy Európa úgy létezik, és van, de Kína például egy jelentős szereplő, még hogy a Kína nem is akar világhatalomra törni, de jelentős és nagyon erős gazdasági tényező. Európa nem egységes, ugyanúgy ilyen hercegségekből és nemzetállamokból áll, akik így el vannak egymással. Összefűzi őket az európai közös tudat, ami annó a kereszténység volt, a keresztény tudat, a katolicizmus. Ez így összefűzi, összefűzte őket, és most is összefűzi őket az a fajta európanizmus, a páneurópai tudat. De már korán sem olyan erősek globálisan, mint amilyenek voltak akár a kolonializmus idején, vagy az imperializmus idején, vagy a 60-as évek, 70-es évek derekán. Tehát a 80-as évektől elindult ez így lefelé, bár már a szuezi válságnál is meglátszott az, hogy a nyugat már elvesztette a fogát. Oroszlánként elvesztette a fogát.
3: Igen. Jó, akkor a nyugatot megbeszéltük, de ugye mi itt középen vagyunk, és keleti és nyugati kultúra egyaránt jellemző ránk, egyfajta ilyen keverék vagyunk, és sokan nem szeretik, hogyha mi keletre is fordulunk, pedig azért a hagyományaink alapján lehet, ha csak a bizánci birodalomra gondolunk annak idején az Árpád-korban, ma meg ugye Kína, hogy miért van az, hogy ilyen ellenállás van sokakban a kelet felé való fordulás iránt?
4: Mert a keletnél mindig azt látják, hogy eléggé antidemokratikusak. Azért van a, mivel van bennünk egy kis nyugat, és a nyugattól örököltük ezt a fajta szabadság vágyat, a liberté vágyat, hogy ne csak a ország legyen szabad, de a nép is legyen szabad, az én házam, az én várom, az állam ne próbáljon meg túlregulálni. Tehát vannak dolgok, amiket tudjuk, hogy be kell tartani, de az állam ne próbáljon belemászni az én magánéletembe, az én életembe. A keleti kultúrákban viszont hagyományosan, még az oroszoknál is, azért szokása volt az államnak az, hogy eléggé beletúrt az emberek világába, az emberek életébe. Ez a keleti kultúra, az orosz birodalmi kultúrában, az orosz birodalmi gondolkodás, az benne van. Ők egy expanzionista birodalom leginkább. A kínaiaknál is benne van az, hogy a nép az sose gyakorolt úgy demokratikus jogokat, sose volt olyan típusú demokratikus vágyai. Sun Yat-set meg ilyenek voltak, ilyen kisebb kilángolások, de mindig visszajutottak abba az autokratikus rendszerbe, amit úgy megszoktak.
3: Abban érzik jól magukat?
4: Abban érzik jól magukat, mert ők inkább stabilitás vágyóak. Tehát van egy bennük egy ilyen, ők stagnáló társadalmak, bennük mindig megvan az a stabilitás vágy, csak modernizálódnak. Ezért van az, hogy a keleti kultúrák, meg a közel-keleti kultúrák is lényegében nem változnak, csak az eszközökben modernizálódnak.
3: Itt nem arról van szó egy kicsit, hogy az egyén, meg a közösséghez való tartozás egyensúlya. Tehát, hogy a nyugat, mintha az egyén felé borult volna el, keleten meg ez a együtt vagyunk közösség, az egyén meg nem számít, mert neked az a dolgod, hogy a közösséget szolgáld. Mi meg valahol itt középen vagyunk, egyébként hagyományilag is, tehát saját magunkból fakadóan is, hogy akkor ebben hogy tudjuk megtalálni a hangunkat?
4: Igen, a filozófiai különbségek itt jól el voltak határól, hogy az igen, nyugat inkább egyén, a kelet inkább közösség. Mi tényleg egy ilyen nagyon vegyes helyen vagyunk, mert büszkék vagyunk magyarságunkra, és szeretjük a magyarságunkat, de nem szeretnénk, hogy az állam folyamatosan ránk telepedjen. Itt úgy tudjuk megtalálni a hangsúlyt, az egyenutat, ha az emberek jobban megbíznak az államban. Olyan értelemben, hogy az államot ne úgy tekintsék, mint az individualitásuk megfosztását, vagy az individualitásuknak a szétrombolását, hanem úgy, mint egy mankót, egy támaszt, amely kisegíti őt az életben. Olyan értelemben, hogy fejleszti őt, segít neki a munkahely teremtések által munkát szerezni. Ilyen értelemben, tehát az államba vetett bizalmat kell visszaállítani, és illetve az államba vetett bizalmat kell megnövelni, és így a magyar társadalom is sokkal elfogadóbb az állam nemzetegyesítő projektjében.
3: Akkor térjünk rá az erkölcsiségre, mert itt a bizalomról van szó. Ugye, hogyha én bízom valakiben, akkor elvárom, hogy ne csapjon be, illetve hogyha döntést hoz, akkor vegye figyelembe az én érdekeimet is. Viszont, hogyha ez megbicsaklik, tehát azt tapasztalom, hogy hát nem az történik, aminek kellene, akkor elveszítem a bizalmamat. Ez nekünk egy történelmi tapasztalatunk. Többen mondják, hogy már 500 éve, tehát a török óta, amióta a magyar úgymond független állam megszűnt, vagy legalábbis hát csak így úgy amúgy létezik. És ezáltal a közerkölcsök is romlottak, sajnos, ezt kell mondani, mert valahogy meg kellett élni ebben a helyzetben. Hogy lehet ezt visszaállítani, mert akkor ez lenne talán a fiatalok dolga. Mi lenne a cél így erkölcsiségben, hogyan lehet ezt a bizalmat egymás között, az egyén hogyan tudja ezt kialakítani a környezetében, hogyan várja el, szóval, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hogy tudnak a fiatalok ezen az úton elindulni?
4: Hát leginkább úgy, hogyha beszélgetünk egymással. Ezen az úton...
3: Benne vagyok.
4: Igen, ezen az úton úgy tudunk elindulni leginkább, hogyha leülünk és megbeszéljük azt, hogy akkor tesó, hogy akarod látni a világot, vagy hogy látta a világot. Miben tudunk megegyezni, miben tudunk nem megegyezni. Mert hogyha már vannak megegyezési pontok, többségi megegyezési pontok, mert radikálisok mindig is lesznek. Mindig is lesz, aki az egyik szélsőségbe vagy a másik szélsőségbe tartozik, de ez a társadalomnak 5-5 százaléka. Mindenhol 5-5 százaléka. a többi, aki hozzá csapódik ezekhez a radikálisokhoz, azok a cselekvő képességet várják el. Tehát a nácikat is például úgy tudták hatalomra juttatni, hogy hiába voltak ők radikálisak, és csak egy réteget tudtak megszólítani. Volt egy bizonyos réteg, akik vágytak arra, hogy valaki végre tegyen valamit.
5: Csináljatok már valamit, fiúk.
4: Igen, ugye? Csináljatok már valamit, és ezért hozzácsapódott azt mondva, hogy akkor csináld meg. Tehát így tudnak csak a radikális elemek feljutni. Tehát ahhoz, hogy a közepebben álló emberek stabilan tudják tartani a frontot, ahhoz meg kell egyezniük egymással alapvető kérdésekben.
5: Na, és ez sokan beszélünk a nemzeti minimumról, a közös elvárásokról, sőt, még mondok egy történelmi példát is, ugye, hogy főleg a török kortól kezdve a Magyar Királyságnak az alattvalóit úgy hívták, hogy hungárusz, tehát bármilyen nyelvet beszélt, bármilyen nemzetiséghez tartozott, még a vallásával is elég türelmesek voltunk, többé-kevésbé, és az, hogy valakinek ilyen hungárusz tudata volt, az azt jelenti, hogy ehhez a Magyar Királyságon belül élő közösséghez tartozik. Tehát mi valami ilyesmit kellene talán kialakítani, és visszanyúlhatunk a történelmünkhöz is ezügyben. Na, ezt akkor hogyan? Mi ez a nemzeti minimum, amiben most meg kell állapodnunk?
4: Itt, amit felvázoltál, az államnemzet és a kultúrnemzet közötti különbség. Ugye na. Magyarországon a 20-as évek óta nagyon, főleg a nemzeti oldalán van ez a kultúrnemzetiség, hogy én magyar vagyok, és bárki, aki nem ebben a vérséggel és nem az én álláspontommal egyezik, az nem magyar. Tehát ilyen értelemben például a Trianon után ez kialakult. Például a szociáldemokratákat, vagy az ilyen típusú embereket.
5: Ja, az a magyar, akinek fáj Trianon típusú?
4: Ilyen típus kialakult. Például a szociáldemokratákat, vagy az ilyen típusú embereket.
5: Ja, az a magyar, akinek fáj Trianon típusú?
4: Ilyen típus.

0: volt. Nos, a nemzeti oldalnak ebből a fajta...
1: Egy kicsi kérdést itt beszúrnék, hogy ez, amit elmondasz, ezek nem egészséges hozzáállások, igen. És ez talán a fájdalom kiabált belőlünk, igen. Hogy Trianon, miért tapostok el minket, akkor is, stb. Stb. Szóval akkor ezen túl kell jutnunk ezek szerint, ugye?
0: A Trianon sokkon túl kell jutnunk, de azon dolgoznunk kell, hogy a történelmi Magyarország szépen lassan, de meg stratégiai megfontolásokból, de helyre tudjon állni. Nem területileg, tehát az nem lehet, hogy elfoglaljuk Romániát, ez egy tévképzet, de az, hogy mi nekünk a Kárpát-medence alapvetően a természetes élőhelyünk, és a Kárpát-medencén belül legalább egy monopól helyzetet el kell érnünk, akár gazdaságilag, akár társadalmilag, akár ilyen értelemben, ez egy szükséges stratégiai cél kell, hogy legyen. Ez az én számomra alapvetés, de egyébként a fiatalok többség is így gondol, vagy a fiatalok, akikkel beszélgettem, azoknak a többség is úgy gondolja, hogy ez egy reális cél. Célokat kell ilyen értelemben megfogalmazni. De vannak már most is ilyen nemzeti minimumok. Hát ott van az ingyenes egészségügy, az ingyenes oktatás, egy csomó ilyen akár szociális, akár szakpolitikai kérdés van, amiben egyetértünk, amiben van már nemzeti minimum, hogy ennek így kell lennie. Egyetlen dolog van, amiben meg kell állapodni a teljes társadalomnak, az a család és a munka alapú társadalom.
1: Mert hogy ebben nincs egység? Mert azt gondolná az ember, hogy ez ilyen alap, hogy azért mégis mindenki a családra törekszik, az sikerül, ahogy sikerül, de a legalább alapelvek szerint ezt gondolja jónak. És ezek szerint ez nincs így, hogy ezt nem mindenki gondolja jónak?
0: Hát sokan, főleg a szociálisan eléggé érzékeny emberek inkább a segélyezésben látják a jövőt.
1: Ja, az a munka alapú.
0: Igen. Igen, a munka alapúnál az van, hogy dolgozz, és akkor jár bármi is, ha te dolgozol. Ha nem dolgozol, ne is egyél. Ugye ez egy alapvető elv. Ez a munkalapú társadalom. Tehát te, hogyha dolgozol, akkor a munkától megfelelően egyrészt meg vagy fizetve, másrészt próbálunk neked olyan segítséget nyújtani, amivel jobb életed lehet. Egy a család alapú társadalomnál pedig sok ember, akinek nincs családja, kirekesztve érzi magát ebből a család alapú társadalomból. Így olyan család támogatási rendszert, olyan társadalmi rendszert kell kialakítani, amely megfelel a család alapú társadalomnak, de nem szorítja ki azokat, akik individuumok, és akik nem tudnak, vagy nem akarnak családot vállalni.
1: Erre van javaslatod?
0: Ó, hát ezen sokat beszéltünk, és sokat gondolkodtunk, akár a nyugdíjrendszer bizonyos értékű reformájának, tehát hogy jutalmazzuk inkább azokat, akik több gyermeket vállalnak, és könnyítsük meg a megélhetésüket, mert sokan azért nem vállalnak gyereket, mert hova?
1: Hát, így van.
0: Egyrészt hova? Ugye a ház, de erre voltak javaslatok, csak az sokszor a középosztálynak szólt. Tehát voltak családtámogatások, de intézményrendszerileg is meg kell adni azt a lehetőséget. Tehát, hogyha beadja a gyermeket az óvodába, iskolába, akkor érezze azt, hogy igenis jól nevelkedik ott a gyermek, és nevelkedik a gyermek. Hogy ne róla a szülőről leveszi a 100%-os terhet, és csak 50%-os terhet rak rá, akár a gyermeknevelésben, akár a gyermek eltartásban. Mert az a gyermek eltartása is nagyon nagy kérdés. Sokan nem tudják eltartani, azért nem is vállalnak gyermeket. Úgy vannak vele, hogy minek? Ennyi a fizetésem, kettőt maximum fel tudok ebből nevelni, csak az már nem elég.
1: Az már, igen.
0: És a társadalom, hogyha nincs gyermek, szépen lassan, de összeomlik. Tehát a Magyarország most azért küzd annyi problémával, akár az egészségben, akár az oktatásban, mert nincs elég gyermek, nincs elég ember, aki betöltse a pozíciókat.
2: A simple act of kindness can help someone escape abuse and start a new life. Station sponsor, North Ride RSL, has teamed up with Esker Bags, a charity providing emergency bags to survivors of domestic violence. And you can also help. On your next supermarket run, grab an extra non-perishable or two and drop them in the donation box at the North Ride RSL reception. Together, we can build safer futures. The North Ride RSL, where community is our focus.
3: And don't forget, mark your calendar for the Make a Stand Walk on November 25th from 8:30 a.m.
4: Imagine if your eyesight started shrinking away until you couldn't see at all, or worse still, if it happened to your child. That's what retinitis pigmentosa does, and it affects one in every 3,000 kids. Recently, new developments in gene therapy have helped some kids regain partial sight, but more funding is needed. To donate, or if you've got retinitis pigmentosa and want to inquire about DNA testing, call 1-800-999-870 or visit retinaaustralia.com.au.
5: G'day, Jim Catlin here, host of Midday Jazz on Wednesday at 2RRR 88.5 FM.

0: If you like classic and modern jazz, tune in from noon for 2 hours on Wednesday to hear great musicians and their talent for improvisation. You'll enjoy uplifting and interesting music to help you get through hump day. My program is part of Midday Jazz Monday to Friday every week. Join me, Jim Catlin, on Wednesday, 12 till 2.
1: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Theme Parkban, modern, benn lakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágítás kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
2: Kedves hallgatom, hogy TULTRRR FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és ezt a nevet, hogy Mónus Benjamin. Ezt jegyezzétek meg, mert ez az ember ebből egy nap miniszterelnök lesz, és nagyon remélem, hogy az lesz belőle. Ugyanakkor utoljára, és most már az időnk már tényleg nagyon szorít bennünket, menjünk el Kárpátaljára, és a Toronto Rádió segítségével valami pozitívum is történik.
3: Még akkor Torontóban voltam, említetted, hogy helyreállítjátok a Turul emlékmű környékét, ugye óriási gaztenger vette körül az emlékművet, és hát ahogy elnézem, már meg is történt az első megemlékezés a gyönyörűen kitisztított területen, a Rákóczi Szabadságharc első győztes ütközetére emlékeztetek.
4: Igen, és jobb is így, hogy vidámabb témákra elvezünk, én magam is jobban szerettem a vidámabb témákat. Ugye ez az év egy különleges év, hiszen Rákóczi emlékév van, ami egy Rákóczi születésének 350. évfordulóját méltatja egyrészt. Másrészt pedig a KMKS most már hosszú évtizedek óta minden évben megünnepli a Rákóczi szabadságharc és forradalom első győztes csatáját, amely Tiszabecs mellett történt 1703. július 14-én. Ehhez a július 14-éhez legközelebb eső vasárnap szokott lenni a Turul megemlékezés, amely még a boldog békeidőkben egy hatalmas tömegeseménye volt a kárpátai magyarságnak. Én gyermekként nagyon-nagyon pozitívan tudok visszaemlékezni ezekre az alkalmakra, nagyon vártam, szüleim mindig átvittek a szomszéd településre, Tiszaújlakra, és az ünnepség kezdetén a település központján az egykori showház épületét koszorúzzuk, ami után elindul a tömeg gyalogosan a mintegy 1 kilométerre lévő Turul emlékműhöz, de ez a vonulás ez díszes volt, kuruc öltözetben, lóháton vonultak elől az emberek, voltak hintók, lovaskocsik, és aztán pedig hát több százan gyalogosan, és ott aztán voltak politikai beszédek a Turul emlékmű környékén, és egy kulturális műsor. Ezt követően pedig egyfajta hát ilyen vásár, amit én gyerekként nagyon élveztem, volt ott minden, és hát ugye a háború ezt most nem teszi lehetővé, hogy ilyen nagy mértékben emlékezzünk. Csendes főhajtás mellett tudunk megemlékezni, de azért még így is összegyűltünk jó páran. Volt egy nagyon rövid kis kultúrműsor, népdalokat hallhattunk, verseket hallhattunk, és aztán pedig elhelyeztük az emlékezés koszorúit. Igen, valóban elhanyagolt terület volt a Turul emlékmű körül, viszont most már mi a KMKS-szel ezt prioritásként kezeljük, és mondjuk legalább 2 havonta oda kilátogatni, és közösségi munkában azt a területet lekaszálni, gondozni, rendezni, hiszen egy nagyon fontos központja ez a kárpátai magyarságnak, egyfajta kultusz helye, és hát a mi feladatunk, hogy ezt méltó módon megőrizzük.
3: Rákóczi fejedelem is nyugodtabban fekszik a sírjában, úgyhogy tudja, hogy milyen szép rendben van tartva az emlékmű környezete. István, igen, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál. Sok munkátok van, nyár van, meleg van, úgyhogy külön is köszönöm, hogy vállalkoztál erre a beszélgetésre. Isten áldjon benneteket, István!
4: Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm még egyszer a lehetőséget, szép napot kívánok neked, és minden kedves hallgatónak egyaránt.
2: És mi is kívánunk nektek sok-sok sikert innen Ausztráliából, a Délkeresztje alól, és akit hallottatok, Dobsa István, aki Kárpátalján lakik, és ez az interjút, ezt a Torontói Független Rádió Bedefazakas Zsolttól kaptuk köszönettel. Hát nagyjából ennyi volt, és akkor ez az. Régen hallottuk ezt, vagy én legalábbis soha nem játszottam be a rádióba, de most megint csak olyan dolgokat hozunk, amit a Sláger Rádió se játszik, úgyhogy hallgassátok szeretettel.

0: Katalin az Illésig azt mondják, hogy ez a dal nem mond semmit el, viszont te mondj nekünk még valamit utoljára.
1: Igen, tulajdonképpen Szendrei Júliáról szeretnék megemlékezni, hiszen ezen a napon hunyt el 1868-ban. Szendrei Júlia Keszthelyen született 1828. december 29-én, és Pesten hunyt el 1868. szeptember 6-án. Egy nagy költőnek szerzett rövid, de nagy boldogságot, és önmagának szerzett hosszú, de nagy boldogtalanságot. Jellemezte találóan a fiatalon 39 évesen elhunyt Szendrei Júlia küzdelmekkel teli gyötrelmes életét, Söpfény Aladár. És csak egy rövid, Szendrei Júlia valójában soha nem tudta kitépni szívéből Petőfit. A kétségbeesés és a költő iránti érzet örök hűség olvasható ki naplójából Petőfi eltűnését követően. El fogom hagyni nem sokára gyermekemet, hogy férjem sorsát megtudhassam, még csak arra sem számíthatok bizonyosan, hogy őt életben találjam. Talán már régen nyugodni költözött, és nekem el kell hagynom élő gyermekemet, hogy holt férjem poraihoz vándoroljak. Ha így van, mi lesz én belőlem? Inkább ezerszer inkább osztanám meg ővele a sírt, mint gyermekemmel az életet. És Júlia így élte le életét, úgyhogy...
0: Hát tulajdonképpen ez egy rettenetesen szomorú élet, ha belegondolsz.
1: Igen, és második férje, akihez azért menekült, mert akkoriban nem volt egy könnyű dolog özvegynek lenni, annak szült 3 gyermeket, de igazából, ahogy itt mondja, soha nem tudta Petőfit elfelejteni. Élete végéig emlékezett ő rá, és amit sokan nem tudnak róla, hogy ő fordította Andersen meséit magyarra.
0: Búcsúzz el.
1: Elbúcsúzok. Kedves hallgatóink, kívánok egy kellemes vasárnap délutánt, és viszont látásra jövő héten a Magyar Fesztiválon. Fraser Park, Merrickville.
0: És, mint ahogy az óriások, ja, dehogy is. Hálás köszönetem minden kollégámnak, aki részt vett a mai programban, és nagyjából nagyon remélem, hogy élveztétek. A Mónus Benjamin interjút jövő héten folytatjuk, és mindahogy az óriások mondják. Itt a vége. Fújj semmire. Minden jót.